0: esetén a szívóvárok, a válaszoltak is, tapintoszik,
1: Tranquilidade para a defesa do Santa Cruz.